0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bud Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champions Crew, sose tudod, hogy ki van vele.

0: Bang this shit.
1: Bang, bang, bang.
2: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4. Bass FM.

0: in the ocean.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

Csak másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

Old school, new school, rap, hip hop, R&B. 96.4 Bass FM.

Base FM.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Rossz hír az allergiásoknak, egyre több a pollen a levegőben. Elindult itthon a füles kubik számlálás. Szerdáig kitart a kánikula, aztán lehűlés jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék, virágporak közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfűfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Füles kubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A cél, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a Madártani Egyesület honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odugan fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
1: Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút közelében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. Egy ritka római kori tetőcserepet is találtak, ez a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat tegnap Monte Carlóban. A világbajnoki pontversenyt vezető olasz versenyző sikerével 66 pontra növelte előnyét. A versenysorozat jövő héten Barcelonában folytatódik. Sok napsütés várható ma, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső ritkán fordulhat elő. 27-32 fokot ígérnek. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, sok felé eshet, és kicsit vissza is eshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: hip-hop, R&B, Pesten kívül is, bsfm.hu.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Második világháborús bomba került elő Gyulafirátóton. Milliós tömeg előtt misézett a pápa Madridban. Egyelőre marad a napos nyári idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta a rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
2: Lehet meteorológiai információkat döngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, egyszöleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Második világháború szovjet légi bomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kilós robbanó eszközt kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtószerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le. Ez több mint 70 helyi lakost érintett. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen. Erről beszélt 14. Leó pápa tegnap a madridi úrnapi misén. A szabadtéri szertartáson majd a körmeneten mintegy 1.200.000 hívő vett részt. A madridi mise a pápa egyhetes látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt. Spanyolországban utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Odupark épül madaraknak, denevéreknek Szegeden. Ez uniós támogatással készül majd a Maros-Tiszai torkolata közelében, várhatóan jövő tavasszal adhatják át. Csak nem 500 madár és denevér odút, vércseládát és uvik odút telepítenek ide. A szakemberek azt remélik, hogy ezzel segítenek megtelepedni a csípőszúnyogokkal táplálkozó fajoknak, és kevesebb lesz a vérszívó. Napos időnk lesz, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol nem teljesen kizárt egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Napközben ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, több felé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz, 26-33 fok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, új hét, új kezdet, szuper hétfőt mindenkinek, a mikrofonnál Erti, rúgjuk be 4 óránkat, amivel indulunk, Sunbass Monster, nincs nő,

96 Népvész FM, Rap, Hip Hop, R&B. Jön egy jó kis nyári dal, három fiatal sráctól érkezik a Valmár duója, Tomival kiegészülve, és pörög. Wow.

0: R&B. Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen.
0: Ez a 96.4 BFM.
2: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyháta. Kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek baktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: nem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentet.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: 96.4 Beats FM. Rap, Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval. Kezdem a legtapasztaltabbal. Ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna. Kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboi Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B Hip Hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Beats FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Rossz hír az allergiásoknak, egyre több a pollen a levegőben. Elindult itthon a füles kubik számlálás. Szerdáig kitart a kánikula, aztán lehűlés jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék, virágporak közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfűfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Füles kubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A cél, hogy pontosabb képet kapjanak a füles kubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
3: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártengyesület honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odúban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
2: Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút közelében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. Egy ritka római kori tetőcserepet is találtak, ez a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat tegnap Monte Carlóban. A világbajnoki pontversenyt vezető olasz versenyző sikerével 66 pontra növelte előnyét. A versenysorozat jövő héten Barcelonában folytatódik. Sok napsütés várható ma, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső ritkán fordulhat elő. 27-32 fokot ígérnek. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, sokfelé eshet, és kicsit vissza is eshet a hőmérséklet.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B, Nagy Bogi, bárkivel feat-el, egyelőre úgy néz ki, hogy mindegyik dal sikerre megy. Jön most a BSV-vel közös Always Be Mine, itt a 96 Ibiza FM-en.

0: mint a nyugat. És nem értek el.
1: Közlekedés.
2: Szuper hétfő reggelt mindenkinek, Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülnötök továbbra is a Kerepesi úton. Ha itt van dolgotok, ez az info mindenképp hasznos. Jön egy klasszikus, 50 Cent, Nédo kombója, 21 Questions. Itt a kedvenc rádiótokban hétfőn is, a 96 Base FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Érkeznek nálunk a nagy kutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanumankind Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is, itt a 96.4 Beats FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Pap László Arénában. smartsportexpo.hu.
2: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kocsineltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben. Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbot és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
1: Lóerők éjszakája. Június 13 Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13 Tököli Reptér. Start 15 óra.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.

0: pizzami.hu.
1: Reklámot hallottak. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Második világháborús bomba került elő Gyulafirátóton. Milliós tömeg előtt misézett a pápa Madridban. Egyelőre marad a napos nyári idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta a rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
3: Lehet meteorológiai információkat döngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
2: Második világháború szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kilós robbanó eszközt kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtószerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le. Ez több mint 70 helyi lakost érintett. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen. Erről beszélt 14. Leó pápa tegnap a madridi úrnapi misén. A szabadtéri szertartáson majd a körmeneten mintegy 1.200.000 hívő vett részt. A madridi mise a pápa egyhetes látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt. Spanyolországban utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Odupark épül madaraknak, denevéreknek Szegeden. Ez uniós támogatással készül majd a Maros-Tiszai torkolata közelében, várhatóan jövő tavasszal adhatják át. Csak nem 500 madár és denevér odút, vércseládát és uvik odút telepítenek ide. A szakemberek azt remélik, hogy ezzel segítenek megtelepedni a csípőszúnyogokkal táplálkozó fajoknak, és kevesebb lesz a vérszívó. Napos időnk lesz, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol nem teljesen kizárt egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Napközben ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz, 26-33 fok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: Elmegyünk egy kicsit huncutkodni hétfőn is a hétkezdés alkalmából. Jön Pifu Marics Peti duója és a Schwindler itt a 96 Impulse FM-en.

0: Nehéz közlekedés.
1: Szuper hétfőt mindenkinek és kellemes hétkezdést. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Útszűkületre kell készülnötök a harmadik kerületben, Óbudán, a Raktár utcában. Ha itt van dolgotok, akkor ezt a szakaszt óvatosan közelítsétek meg. Jön a Sexy Tyla, Push to Start. Itt a kedvenc rádiótokban ma is a 96 BSFM.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: láncon vagy.
1: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
2: Fogány induló nem csak gyors dalokat tud csinálni, hanem sokszor elgondolkodtató filozófikus megoldásokat, vagy pedig egy picit lassabbat. Most egy picit lassulni fogunk, ez nem volna semmit ugyanaz értékéből. Érkezik tőle a Mámor. Itt a 96.4 Beats FM-en. Már is mutatom, mi ez.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Szolgálatba állnak a Vöröskereszt önkéntesei a Balatonnál. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. Nyárias meleggel indul a hét, majd lehűlés érkezik. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csaknem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszul létek ellátásában, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 000 sérülést láttak el.
1: Tovább csökken a Balaton vízszintje. A tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogy vármegyei napilap arról írt, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, 5 megsebesült egy fegyveres terror támadásban tegnap Izrael középső részén. A tettes több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. A hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított. Nem lesz főnök a kutya attól, hogy az ágyban alszik, derítette ki egy kutatás. Sok gazda attól tart, hogy kedvence túlzottan magabiztossá válik, ha vele egy ágyban pihen. Szakértők szerint azonban az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban, és higiéniai akadálya sincs, ha az állat egészséges és rendszeresen gondozzák. A legfontosabb szempont az, hogy mindketten nyugodtan tudjanak pihenni. Sok napsütés várható ma, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső ritkán fordulhat elő. 27-32 fokot ígérnek. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, sok felé eshet, és kicsit vissza is eshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet,

Pápa RMB, szuper hétfőt és kellemes tartott mindenkinek. Telefonon, SMS-en, Viberen is el tudtok minket érni. 0620 964 99 99. Gyorsítunk a tempón, érkezik Látó Ice Spice duója és a Gyat. Itt a 96 BSN.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bass FM.

0: rapid közlekedés.
1: Mindenkinek kellemes reggelt és balesetmentes haladást a kilométerek során. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Harmadik kerületbe látogatunk ismételten, sávlezárásra kell készülnötök a Jablonka úton, úgyhogy az itt lakók és az erre haladók jó, hogyha erről tudnak. Egyébként a Jablonka úton a Szent Anna kápolna közeli részen kell számítanotok a sávlezárásra. Érkezik nálunk a klasszikus keleti parti legenda, aki sajnos már nincs köztünk, hiszen meggyilkolták, de Notorious B.I.G. érkezik tőle a Hypnotize. Itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Érkezik a legendás londoni előadó Central Cee, kiegészülve a tengeren túli amerikai Lil Babyvel, és együtt egy jóval 300 millió feletti világsláger. Jön a Band for Band, itt a 96.4 Biz FM-en. Na, ezt csekkoljátok le.

0: safe that I don't even wear.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhofi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Autódaru, Kósvéber.
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
8: A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
9: Egyre több a pollen a levegőben. 2000 éves településre bukkantak Vaskúton. Szerdáig kitart a kánikula, aztán lehűlés jön. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék, virágporak közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfűfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Füleskuvik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A cél, hogy pontosabb képet kapjanak a füleskuvik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élőkörnyezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
10: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártanyiset honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, oduban fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
9: Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút közelében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. Egy ritka római kori tetőcserepet is találtak. Ez a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Andrea Kimi Antonelli a Mercedes pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat tegnap Monte Carlóban. A világbajnoki pontversenyt vezető olasz versenyző sikerével 66 pontra növelte előnyét. A versenysorozat jövő héten Barcelonában folytatódik. Napos időnk lesz, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol nem teljesen kizárt egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Napközben ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, több felé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz, 26-33 fok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: got jewels in a safe that I don't even wear. 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, robbantunk hétfő reggel egy durva dallal, jön Azaria és a Pull Up, a csumára a volumot, azt csekkoljuk le.
1: Lesz itt majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best.

0: 96 név Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Facebookon és Instán is ment vagyunk, Bass FM Hungary név alatt. Érkezik két zsivány, az egyik sajnos már nincs köztünk, Juice WRLD, a másik Youngboy Never Broke Again, és összeraktak egy ilyet, Bandit. Ezt szólít a 96 név Bass FM-en.
1: It's funny, should I put on a song and go sound nothing like the shit we do?

0: 96.4 BFM Rap Hip-Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 BFM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Elindult az új éghajlati portál. Madaraknak és denevéreknek alakítanak ki oduparkot Szegeden. Egyelőre marad a napos nyári idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. Az oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta a rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
2: Lehet meteorológiai információkat döngészni az elmúlt 100-120 évből, illetve az évszázad végéig. Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Második világháború szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kilós robbanó eszközt kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtószerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le. Ez több mint 70 helyi lakost érintett. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen. Erről beszélt 14. Leó pápa tegnap a madridi úrnapi misén. A szabadtéri szertartáson majd a körmeneten mintegy 1.200.000 hívő vett részt. A madridi mise a pápa egyhetes látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt. Spanyolországban utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Odupark épül madaraknak, denevéreknek Szegeden. Ez uniós támogatással készül majd a Maros-Tiszai torkolata közelében, várhatóan jövő tavasszal adhatják át. Csak nem 500 madár és denevér odút, vércseládát és uvik odút telepítenek ide. A szakemberek azt remélik, hogy ezzel segítenek megtelepedni a csípőszúnyogokkal táplálkozó fajoknak, és kevesebb lesz a vérszívó. Sok napsütés várható ma, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső ritkán fordulhat elő. 27-32 fokot ígérnek. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, sok felé eshet, és kicsit vissza is eshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper napot mindenkinek. Száguldunk tovább, érkezik Manuel is egy lassabb dala, Need You, puha, itt a kedvenc.

0: Rövid közlekedés.
1: Mindenkinek szuper hétfőt és kellemes tartot, már is mondom az infókat. Pestre látogatunk, lezárásra kell készülnötök a 18. kerületben, a Szurmai Tábornok utcában, amely a Balcsi-Zsilinszky út, illetőleg a Rozsnyó utca közti szakaszát jelenti a Szurmai Tábornok utcának. Az itt lakók és az erre haladók hasznos, hogyha ennek az infónak a birtokában vannak. Jön ti, Deni? Pörög tőle a wow, itt a 96. Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Megyünk tovább egy houstoni királlyal, a rap egyik királya, és nagyon-nagyon szeretik mind az Egyesült Államokban, mind pedig a világban. Ő nem más, mint Travis Scott, és érkezik a 4x4. Itt a 96.4 Biz FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére! Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a hely. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
4: Egy új Armani ruha a nyári estékre, egy gyönyörű kacsinelltáska vagy egy kényelmes Birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
5: Június 10-e és 13-a között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
6: A Toyota bemutatja 1 év 8

0: Lesz újdonság! Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket, opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
1: Te kóstoltad már a Pizza Me megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
2: Reklámot hallottak. 96.4 Bézz FM. Hírek.
3: Ismét látszik a Majom-sziget a Balatonon. Katonai erejét demonstrálhatja Észak-Korea. Nyárias meleggel indul a hét, majd lehűlés érkezik. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket, mondta a rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
4: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lép esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokus sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesség 8 esetben életet is mentettek, és csak nem 60 ezer sérülést láttak el.
3: Tovább csökken a Balaton vízszintje. A tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogy vármegyei napilap arról írt, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, 5 megsebesült egy fegyveres terror támadásban tegnap Izrael középső részén. A tettes több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. A hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított. Egy új 10 000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelte el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera kiemelte, a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök fenyeni látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Napos időnk lesz, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol nem teljesen kizárt egy-egy zápor, zivatar. A délutáni órákra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Napközben ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz, 26-33 fok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek kellemes tartott a hétre, a mikrofonnál RP. Megyünk tovább magyar újvonalra, méghozzá egy viszonylagosan szomorú téma, viszont mindegyikünk valamikor átélte és át fogja élni, aki már házas, nem egyik, ő nem fogja újra. Viszont ugye a megcsalásról és a szakításról szól, érkezik Lil Frak, Átbasztál, itt a 96 Ibiza FM-en, hát akkor nézzük.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz a

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Online is tudtok minket csavarni bárhonnan és bármikor, ibizafm.hu. Megyünk tovább egy nagyon jó kis hazai dallal. A videóklipnek a tematikáját nem pontosan vagy nem feltétlenül értem, hogyha ti tudjátok, hogy miért ezt a témavilágot választották, akkor írjátok meg nekem nyugodtan kommentbe. Ugye a ponyvaregényhez nyúlt hozzá a páros, a dal szövege egyébként nem feltétlenül egészíti ki, de nagyon jó lett. Tíleni Szakács Geri, az életem itt a Bass FM-en.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. A következő előadó hölgy olyan dalokat jegyez, mint például a Simpizsáma, ami több mint 2,3 milliárdos elérést csinál, és letarolta a dél-amerikai piacot. Ez így kevésbé nézett, ellenben annál jó popsirázós jön Nati Natasha, Nando Boom, Dimelo Flow, Dembow. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96 Ibiza FM-en.

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább egy legendás tengeren túli előadóval. 2024. szeptember 5-én szállt ki az Élet nevű játékból, kábítószer túladagolás következtében. Életében rengeteg jó dalt hozott össze, no meg persze 4 gyereket. Érkezik a 2013-as Walk Through, egy nagyon-nagyon jó egyedi hangzás, a Rich Homie Quan Problem közöse. Én már a vele búcsúzom, holnap is várok mindenkit nagy szeretettel. A mikrofonnál Árpit hallottátok. Sziasztok, ciao.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok. Érkezik egy szóló előadó, aki mondjuk már szintén csapatban zenél, illetőleg egy duó, akik szintén most már csapatban is zenélnek, de viszont a dalt azt tulajdonképpen hárman csinálták. Érkezik BSP Bayerlux közöse és a Lidokain, amely 21 millió fölött jár. Itt a 96.4 Biz FM-en azonnal mutatom, melyik dalról van szó.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Egyre több a pollen a levegőben. 2000 éves településre bukkantak Vaskúton. Szerdáig kitart a kánikula, aztán lehűlés jön. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék, virágporak közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfűfélék, a csalánfélék, az útifű és a hárs pollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások szedjék rendszeresen a felírt gyógyszereket, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Füleskuvik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A cél, hogy pontosabb képet kapjanak a füleskuvik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
3: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártengyeset honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni, és akkor így tudjuk pontosítani ennek a kis bagolynak az országos elterjedését. Ez Magyarország egyetlen vonuló bagja, odugan fészkelő tojásokat rakó kis bagolyról van szó.
2: Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek a Bács-Kiskunvár megyei Vaskút közelében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és cölöpfal védhetett. Egy ritka római kori tetőcserepet is találtak. Ez a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes pilótája nyerte a Forma 1-es monakói nagydíjat tegnap Monte Carlóban. A világbajnoki pontversenyt vezető olasz versenyző sikerével 66 pontra növelte előnyét. A versenysorozat jövő héten Barcelonában folytatódik. Sok napsütés várható ma kevés fátyol és gomoly felhővel, eső ritkán fordulhat elő. 27-32 fokot ígérnek. Holnap már több felhő szűrheti a napsütést, leginkább nyugaton, északnyugaton van esély záporokra, zivatarokra. Ismét 27-32 fokot mérhetünk. Szerdán változékonyabb idő vár ránk, többfelé kell elővenni az esernyőt, de még elég meleg lesz. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, sok felé eshet, és kicsit vissza is eshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bész FM, Rap Hip-Hop R&B, hello mindenkinek, Faragó Janka vagyok, és el sem hiszem, de ez már a második nyári hétvégén idén. Rohan az idő, és mi beletöltjük az összes csuda jó Bészes zenét, Cardi B-vel indulunk. Gyertek a napba, az Inaffal.
1: Mi

0: 96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B, itt találkozzunk, de csak etre, Agora Hills.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bész FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 10:00, a gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01, anya egy pihentető masszázson. 10:02, én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
4: Autódarú, Kossvéber!
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósweber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósweber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósweber Kft. Magasban a legjobb.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: Kaisai.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96 Bass FM Rap Hip Hop R&B érkezik Beto Hoffi, aki úgy pakolja bele ebbe a dalba az óbudai utalásokat, hogy a vidéki hallgató bólogat, a helyiek meg azt mondják, hogy na várjál, én ezt a helyet ismerem. Itt a kedvenc rádiótokban a Bass-en, Dohány volt.

96.4 Béza FM Rap, Hip Hop R&B érkezik Curtis és Téles Iza közöse. A dal részben a szegénységről és azokról az emberekről szól, akik néha tényleg egy tál étel mellett is luxusban érzik magukat. Egy kicsi kritikát kapott azért a videóklip, mert hogy túlzottan márkás napszemüvegekben adják mindezt elő, de hát jut is, marad is itt a kedvenc rádiótokban az utolsó falat.

96.4 Bassa FM, Rap-Hip-Hop R&B, ahová érkezik Chris Brown és Tyga. A videóklipben konkrétan versenyt csináltak abból, hogy ki tud nagyobbat flexelni. Pénzzel feltöltött medence, arany WC, Lamborghini verseny Los Angeles utcáin, és a rendező meg csak annyit mondhatott, hogy fiúk, ez már nem videóklip, hanem adóbevallás. Itt a Bassán, éjjó!

0: 96.4. Beast FM. Rap. Hip-hop.
1: A következő óra legelejére érkezik egy olyan hazai előadó, aki évek óta ott van a toppon, és szerintem egyre mélyebb és mélyebb szövegeket ír. Ő Jude Law, itt lesz a sötéttel.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

flow. 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik T-Danny, ami azért is durva, mert amikor ez a dal kijött, akkor sokan egy slágeres előadónak könyvelték el, aztán eltelt pár év, és hirtelen ő lett az egyik legsikeresebb név a hazai pop rapben. Néha a legszebb bosszú, hogy tényleg

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, egy kedvelt előadó érkezik hozzánk, Tommy Richman, és szerintem ez az a sztori, amitől kb. Minden kezdő előadó sírva fakad, hiszen Tommy még nem sokkal a sláger előtt a szülei pincéjében lakott, aztán feltöltött egy rövid részletet TikTokra, és a dal pár hét alatt a világ egyik legnagyobb himnusza lett. Van, aki 5 évre tervez marketing kampányt, nála meg az algoritmus azt mondta, hogy tesó, ma te vagy a főszereplő, hát éljük akkor így a Mát, ez a Million Dollar

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Post Malone-dala, ami nem egy hónapokig csiszolt zsenialitás volt, hanem konkrétan a felvételkor a menedzser kiabálta be, hogy congratulations, így ez lett a szám címe a kedvenc rádiótokban, jöjjön ez a nyugis vibe.

0: 96.1 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, számítok rátok a következő órában is, én Faragó Janka vagyok, itt vagyunk Viberen, de legfőképp a király bészes előadókkal. Lil Frack-kel indítjuk az órát, nem szeretnék káromkodni, jó?
1: Relatív van baj, nem hagytak el még ilyen nagy irammal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bills FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rákkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
4: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: 10:00 A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01 Anya egy pihentető masszázson. 10:02 Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
6: Lóerők éjszakája. Június 13 Tököli Reptér. Brutális autós és motoros őrület. Hozd a családot, élvezd a gumifüstöt és a fényeket. Ez a Lóerők éjszakája. Június 13 Tököli Reptér. Start 15 óra. Smart Sport Expo és Fitness Fesztivál most vasárnap. Fitness Expo egészségügyi szűrések, 10 színpad, közel 100 edzővel vár a Papp László Arénában. smartsportexpo.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!
2: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
8: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rappi Bap R&B. Azért durva, hogy ebbe a két perces pifú dalban több egzisztenciális válság fér el, mint egy hétfő reggeli céges meetingen. Gyorsan változnak a helyek itt a kedvenc rádiótokban a Bass FM.

96.4 Bész FM, Rappi Pepe R&B, érkezik Azi Okaria, és amúgy a cím nem egy rosszul elnyomott oké ráér üzenet, hanem egy japán csillagászati küldetés neve. Szóval miközben te azt hiszed, hogy ez csak egy melankolikus vibe, valaki épp a világegyetemet szkenneli. A kedvenc rádiótokban itt az Okari.

0: Rap, hip hop, R&B.
1: It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Rukan.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, full energiával toljuk a mátokat is, úgyhogy nyugodtan gyertek Viberen 0629 és hallgassátok a Bass FM-et, ne csak az FM-en, hanem online is. www.bassfm.hu

Két kell, nyolc kell, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem. Ha jó, ha nem. Ha hó, ha nem. Ha nem. Szóval eljött, szóval már jár. Meg kell, ha csak.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, ASAP Rocky klipje, ahol keveredik az amerikai energia a brit utcaképpel, ezért ennyire kell.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Faragó Janka vagyok, és kösz szépen, hogy együtt bontottuk a hetet. Ezt tervezem egyébként holnap is reggel 10-től, úgyhogy várok szeretettel vissza mindenkit. Addig is vigyázzatok magatokra, legyen jó napotok. A jó zenéket pedig Préda Bia hozza mellé. Dash Yangtze és az Oh Mama.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan menő old-school zenéket is hozok, mint például Montel Jordan-től a This Is How We Do It. Pörög is a Bészen.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. DJ Snake mindössze 14 éves volt, amikor elkezdte a szakmát, 19 éves korában droppolta az első zenéjét, azóta pedig olyan zseniális dolgokkal ajándékoz meg minket, mint például a Loco Contigo. Érkezik ő J Balvinnal és Tygával, itt a

maga nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96.4 FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-964-99-99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Pörög a tip-tip Dash-től, Young Fly-től és Azariától. Itt a B-szen.

0: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Ebben az órában is fogunk oldschoolozni, lesznek újdonságok is. Érkezzen most hozzánk Lil Durk és J. Cole, ez tőlük az All My Life, a Bass-en.
1: Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a little mad petition, lately this cash I'm getting, got me losing count of these bad.

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: Tudod, mi a 95?

94.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Ebben a hónapban tölti a 27. életévét a The Next Episode, Dr. Dre és Snoop Dogg közöse. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én még mindig akkorát vibe-olok rá, mintha először hallanám. Pörög a track a 96.4-en.

Veszélyes a szingli élet. Bocsi anya, nem lehetek mindig érett. Kajak halásérültek ezek a kis csibék, mert én a szívemet adnám, ezek csak szívni kérnek. Gyere! Exem kitálal egy podcastben. Úgy tűnik, ennyire rossz lettem. De mesélhetek én is, hol kezdjem. Ez pusztal kell, nincsen bandázsi. Egyedi a csaj, úgy, mint hat másik. Velem betetné meg az Andrási. Kussolj egy Rolexet is kaptást.

0: Itt a Pinocchio, kicsi ez a város, nincs új lány. Kit szeretnéd tudnál? Csajci egy pitbull. Telefonon izgó rám. Ez a zene szerelem, nekem nincs munkám. De minek egy szerelem, ha lehet 10 kurvám.
1: Jóban

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Az Outkast-tel megyünk tovább. A srácok még középiskolában ismerkedtek meg, és ők voltak azok, akik segítettek feltenni Atlanta városát a hip-hop világtérképre. Ez tőlük a Miss Jackson, a 96.4-en.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörögjön Ékön-től az Ékön Beautiful Day, itt a 96.4-en.

96.8 BFM, rap, hip-hop, R&B. Drake-et a Miában szinte végig spanyolul hallhatjuk. Kiskorában tanulta a nyelvet, de Bad Bunny volt az, aki tökéletesítette a szöveget. Pörög a kollabjuk, itt a BFM.

0: Helyszínész közlekedés.
1: 96.7 FM, Rap, Hip Hop, R&B. Beállt a Margit körút a Szénatér környékén, úgyhogy ha tehetitek, választatok más úton alatt. Ez a BSV-től a Hello, a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: bitch head. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én nagyon örülnék, hogyha az új Dash Elfly albumon lenne még egy Kelvin collab. Mennyire menő már a bandana is. Pörög, itt a

Old school, new school, rap, hip hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: 94 Biz FM, rap, hip-hop, R&B, Lilinek pörög, Beethoven-tól a Panasonic. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-94-99-99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Megyünk is tovább a 94 Biz FM-en.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsi csíkok, hova

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Már is folytatjuk. A következő órát az Agora Hills nyitja majd Doja Cattől. Itt a Bizen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
6: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hip-hop, R&B 96.4 Beats FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

94.5 FM, rap, hip-hop, R&B, én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Olyan kemény zenéket is hozok, mint a Carnival. Érkezik Kanye West, Ty Dolla Sign, Rich the Kid és Playboy Cardi. Itt a Bészen.

0: közlekedés.
1: 96 BFM, Rap Hip Hop R&B. A 14. kerületben torlódás van a Szőnyi úton, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Ez Manueltől a Need You, itt a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-964-99-99-es telefon Viber SMS számunkon tudjátok megtenni. Hazai vizeken megyünk tovább, ez Morion, eztől az Ez az Ára, a B

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én most elköszönök tőletek, Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Revolution pedig érkezik, Dessel és a Winnie Pooh-val nyit, itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: 10:00, a gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01, anya egy pihentető masszázson. 10:02, én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
3: Egy új Armani ruha a nyári estékre. Egy gyönyörű kacsineltáska vagy egy kényelmes birkenstock papucs. Most mind szuperáron a Pandorfi Designer Outletben.
4: Június 10-e és 16-e harmadika között jönnek a Designer Outlet napok. Frissíts fel a gardróbod, és vásárolj az outlet árakból akár további 30% kedvezménnyel. Részletek a weboldalunkon.
5: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Ismerje meg a legújabb tisztán elektromos Toyota modelleket opcionális összkerékhajtással és akár 10 év vagy 1 millió kilométer akkumulátor garanciával. Ünnepeljük együtt a városi Urban Cruiser és a családbarát BZ4X Touring premierjét. Júniusban minden hibrid, plug-in és elektromos Toyota modellhez kiemelt kedvezményeket biztosítunk. A legjobb ajánlatokat keresse a Toyota napokon június 8-a és 13-a között. Részletek a toyota.hu-n.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat, és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velünk egészen este 10-ig. Dash Mini Puci műslágere után pedig indulunk méghozzá Kid Leroy-jal, tőle is Girls című dalával itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz az 5. kerületben, méghozzá Kozma Ferenc utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább hősökkel, Digóval és Tibával, és Ismersz Rég című közös dalukkal, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: kissfm.hu.
1: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Az ausztrál superstar Mass Wolf Astronaut in the Ocean nagy slágere után pedig magyar vizekre vezünk. Frissen ropogosan hozom nektek BSV-k és Nagy Bogi közös dalát. Ez az Always Be Mine. Itt a kedvenc rádiótokban. Na gyerünk!

0: földre, én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne, még nem tudják eloltani.
2: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velünk egészen este 10-ig, ne feledjétek, hogy tudtok üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Bruno és Pac Vakmelek című slágere után pedig hatalmas nagy klasszikkal megyünk tovább. Tupac-kel és tőle is ikonikus dalával jön az All Eyes on Me. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en.

96.1 Beats FM Rap Hip Hop R&B. A fenégrázás jegyében szóljon a következő dal, jön Sensia, tőle is Boss Up című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a Beats FM-en, ne gyerünk!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá Dévai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább BSV-kkel és Buy Alex-el, ez pedig közös daluk a Lidokain, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en.
1: Dugó, baleset 0620 96.4 99 99.

ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM. So fair. Yeah.

96 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, egy jó kis dinamikus lendületes dallal megyünk tovább. Jön Dash, Azaria, Youngfly és Lord Panamo, ez pedig a Rampa Papam.

0: Szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Kattanj rá, kattanj rá, 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Besten kívül is, basefm.hu.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, hogy mi is a hasonlóság Eve és Gwen Stefani nagy slágere a Let Me Blow Your Mind és Dr. Dre Next Episode című dalának. Most nagyon egyszerű, a producere, ő nem más, mint Dr. Dre, tehát ezt a zenét is Dr. Dre írta, és ami az elején hallatszik egy pár hang, ezek, amennyiben ezeket a hangokat összekeverjük, bizony kijön belőle a

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. Dash és Youngfly Umama című slágere után is maradunk az ifjúknál, a fiataloknál, a fiatal tehetségeknél. Bizony úgy nem is annyira nehéz, fogalmazzuk úgy Coileré esetében, hogyha az apukája is már nagyon-nagyon meghatározó alakja volt a hip-hop szénának, ő nem más, mint Benzino. Coileré pedig feldolgozott egy régi klasszikust, új köntösbe emelte, ez pedig Players című slágere itt a kedvenc rádiótokban.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

New School. Rap, hip-hop, R&B. 96.4. Bass FM.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. A tavalyi év nagy dancehall slágere a Shake It To The Max után magyar vizekre vezünk. Érkezik SM és Curtis, ez pedig Feldobott Érme című közös daluk itt a Bass FM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 9.64 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Kendrick Lamar és SZA Grammy díjas dala után a Luther után Lil Frakkal megyünk tovább, tőle is Árbasztál című dalával itt a BSFM-en.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96 Beats FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kidding nem túl vidám dala a Dev Wrong című dal után gurulunk is tovább Dash-el, Young Fly-al és Azariával. Én azt gondolom, ha ez a három srác egyszer összejön, abból mindig tuti nagy sláger lesz, és ez most is így van. Érkezik Backpack című daluk itt a kedvenc rádiótokban, a 96 Beats FM-en, ezzel megyünk tovább. Na gyerünk,

96.1 Beats FM, Rappi Papa R&B, zárul már a Revolution munkatára, Válmárékkal, Bruno és Spakékkal és Manuellen és közös dalukkal, a Visszavérem című közös kollabjukkal itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en. Ezzel búcsúzom, tali holnap, sziasztok! Amigo!

hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.

0: színre tett rá a bal. Menekül feltartott kéz a bal. Gyorsan változnak a helyek, mindig hazudnak a nevek.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elárul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsi. Egyik cell a társad, Rozdi, a másik Zsadányi. Az Oszdi a köcsi, ha jó megszúrnak. A Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy

0: Na meg a Buda.
1: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 BASFM Rap Hip Hop R&B Pesten kívül is BASFM.hu

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: hagyjad már azt az alit. Úgy is eltűnik a sülyeztőbe, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, leszak.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.

0: But I'm a boss bitch. Who you gonna leave me for?
1: You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: we got all these temptations like the group from Motown, and I'm player like the crew that came up through my hometown.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a 96.4 Bass FM. Bass FM. Mi nagy mit szállsz, mi

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citra Meggel!
2: Bro, vágod!
3: Ez a 96.4
2: Peace FM. Rap,
3: Hip-Hop,
2: R&B.

0: szerencsétlen.
1: Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a tuma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem manna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.